ɛyɛ wo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megyene na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so.

yɛnka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra yɛnka kyerɛ sɛ kyideke adema wone yɛbɛnya awurade sɛ memfa awurade nhyɛ kyerɛ wo sɛ memmɔ no so ɔ sɛ menyɛ ne den